0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Puls FM.

0: helyszínen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodim FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: hogy olyan...
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Radio Pulse.
3: Vivian Ostapa.
4: Jodin FM.
2: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: amikor a szurkot ettük 8 évesen.
1: Apu megígérte,
0: hogy nem leszünk szegények, sohasem.
2: Éjszakákon át sokat gondolkodtam én.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

hazam és más az út. Levágtam csápokat, de száz karú. Talán ha van meglátott a jó Isten, rohadt furán érzem magam, mióta jó minden.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Галерея Угорського дому Мункачі Міхай.
1: A Mункачі Міхай Magyar Ház galériája.
2: Dikun György 1961-ben született Ungváron. Művészi pályája szorosan kötődik szülővárosához, ahol elvégezte a képzőművészeti szakiskolát, majd 1989-ben építész diplomát szerzett a Lembergi Képzőművészeti Akadémián. Alkotói munkájában több műfaj is megjelenik, festészet, grafika és üvegművészet egyaránt. Műveiben gyakran a fény, a tér és a színek különleges kapcsolata kerül középpontba, miközben a kárpátaljai táj hangulata és az emberi érzelmek is visszatérő motivumok. 1996-tól oktatóként is tevékenykedik az Ungvári Képzőművészeti Akadémia falai között, ahol nem csak saját művészi tapasztalatait adja át, hanem több generáció pályájára is hatással volt. 2013-ban a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társaságának tagjává választották, ami fontos szakmai elismerés a régió magyar képzőművészeti életében. Dikun György munkái számos nemzetközi kiállításon szerepeltek Franciaországban, Spanyolországban és Ukrajnában is, alkotásai pedig több ország, köztük Magyarország, Németország, Ausztria és az Egyesült Államok magángyűjteményeiben is megtalálhatók. Művészete egyszerre kötődik Kárpátaljához és lép túl annak határain, egyéni, mégis nemzetközileg is értelmezhető képi világot teremtve.
0: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки Угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
3: Rovatunkat támogatta a Mункачі Міхай Magyar Ház és a Захід Фінанс Груп Kft.

0: otthon, reggel vagy este, hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. 92,2 FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка» і з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekkel a 111. Zsoltárunknak az első verszakával magasztaljuk az Urat. Hálát adok, Uram, néked!

0: Helyeinket elfoglalva hallgassuk meg hirdetéseinket.
1: Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a hirdetéseket olvasom. Az elmúlt héten Isten dicsőségére a következő testvérek adakoztak. Idősebb Fábián Éva, Jóni Ildikó, Szlávik Ilona, Jakab Sándor hálából, 40. házassági évfordulójuk alkalmából. Bazál Milba, édesanyja emlékére. A Hajla család, szerettük Hajla József emlékére. Névtelenül Isten dicsőségére 6 testvérünk adományozott, valamint egy testvérünk névtelenül Isten dicsőségére és felesége gyógyulásáért, és egy testvérünk névtelenül hálából, első nyugdíjából Isten dicsőségére. Céladományként gyülekezeti kirándulásra névtelenül 5 testvérünk adományozott. A szeretetkonyha támogatására egy testvérünk névtelenül helyezte el adományát. Az Úr áldása legyen a jókedvű adományozók életé. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Máté András testvérünket, akit Teremtő Istenünk 78 éves korában szólított magához. Az Úr vigasztaló erejét kívánjuk a gyászoló család számára. Alkalmainkat hirdetem. Minden reggel 8 órától Isten tisztelet. Hétfőn reggel 8:30-tól ima közösség. Csütörtök délután 17 órától nagyifi, szombat délután 14 órától kisifi. Az alkalmainkra szeretettel várjuk a testvéreinket. És a tiszteletes úrnak is van még egy hirdetni valója.
0: Először is hálatelt szívvel szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik hozzájárultak adományaikkal, munkájukkal, szervezésükkel az elmúlt napon megrendezésre kerülő gyülekezeti kiránduláshoz. Hálásak vagyunk az együtt töltött időért, és valamennyiünk életében reménykedünk, hogy ez az apró és szép dolog tovább visz bennünket a szolgálatban. Kiemelten szeretném a testvérek szívére helyezni, hogy augusztus 23-án csendes délelőttöt tartunk a gyülekezetünkben, egészen pontosan a Csongori misszió szervezésében lesz nálunk egy csendes délelőtt. Ez az istentisztelet keretein belül fog megvalósulni. Hívogassuk a gyógyulásra szoruló ismerőseinket, családtagjainkat, az istentisztelet után pedig mindenkit szeretettel várunk az IFI Caféba, a nagy gyülekezeti terembe. Hisszük és valljuk, hogy egy ilyen áldott közösségen is az Isten közel tud hozzánk lépni, és meg tud bennünket erősíteni. Valamint augusztus 26-án, szerdán vár ránk egy ifjúsági találkozó, amelynek a neve egyikünk előtt sem ismeretlen, ez a villámtöltés. Ez az ifjúsági találkozó a gyülekezetünk fiataljainak a szervezésében bonyolódik le, avval a kiegészítéssel, hogy a teljes gyülekezeti közösségünk támogatása által szólítsuk meg a fiataljainkat, szólítsuk meg azokat, akik valamilyen formában érintettek az alkalom kapcsán, unokáink, gyermekeink, és mindazok, akik a látókörünkben vannak. Augusztus 26-án szerdán délelőtt 10 órakor kezdődik az alkalom, és nagyon sok mindennel készülünk. Előadások, evangelizáció, koncert, és olyan dolgok, amelyek nem csak a testet és a lelket mozgatják meg, hanem ennek a teljes egészét, azt, akik mi vagyunk. Egy kifejezetten nagy alkalom, egy kifejezetten nagy lehetőség. Tegyünk meg mindent azért, hogy akik ránk vannak bízva, tudjanak róla és el is jussanak. 7. osztálytól felfelé bárkit szeretettel látunk, de ha valaki fiatalabbként érkezik, felnőtt kísérővel is részt vehet az alkalmon. Több hirdetés nem lévén, szeretett testvérek, a 434. dicséretünknek első 5 verszakával magasztaljuk az Urat. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készem.

Helyeteken maradva, kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét a mai napra rendelt ószövetségi ige szakaszból, Krónikák első könyve 17. fejezetéből. Amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán profétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Úr szövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Nátán ezt mondta Dávidnak. Tedd meg mindazt, amit szándékodban van, mert veled van az Isten. De még azon az éjszakán történt, hogy így szólt Isten igéje Nátánhoz. Menj, mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondta az Úr. Nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam, hiszen attól fogva, hogy felhoztam Izrael fiait, nem laktam házban mindmáig, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem. Amíg együtt jártam egész Izraellel, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik bírájának, akinek azt parancsoltam, hogy pásztorolja népemet, miért nem építettetek nekem cédrusházat? Most azért ezt mond szolgámnak, Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura, én hoztalak el a legelőről, a júnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben, attól az időtől fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és megaláztam minden ellenségedet. Azt is kijelentettem neked, hogy házat fog neked építeni az Úr. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökre. Atya leszek neki, és ő a fiam lesz. Nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam elődöttől, hanem házam és királyságom szolgálatába állítom örökre, és trónja örökké szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Akkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült és ezt mondta. Ki vagyok én, Uram, Istenem, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Istenem, és a távoli jövőre nézve is tettél ígéretet szolgált házának, és az egyre följebb emelkedő ember alakját láttad bennem, Uram, Istenem. Kell-e még Dávidnak valamit is hozzátennie ahhoz, ahogyan te megtisztelted szolgádat? Hiszen te ismered szolgádat. Uram, a te szolgádért és szíved szerint vitted véghez mindezt a hatalmas dolgot, hogy a hatalmas dolgokat megismertesd. Uram, nincs hozzád fogható, sőt nincs rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogyan hallottuk fülünkkel. Van-e még olyan nemzet a földön, mint a te néped Izrael, amelyért elment az Isten és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának, nagy és félelmes tettekkel, amikor nemzeteket űzött el népe elől, amelyet kiváltott Egyiptomból. Így tetted népedet Izraelt a magad népévé örökre, te pedig, Uram, az Istenük lettél. Most azért, Uram, maradjon meg örökre az az ígéret, amelyet szolgádnak és házanépének megígértél, és tígy úgy, ahogyan ígérted. Akkor megmarad, és nagy lesz a te neved örökké, mert ezt mondják, a seregek ura Izrael istene az ő istene Izraelnek. Szolgádnak, Dávidnak a háza pedig szilárd lesz színed előtt. Te, én Istenem, azt a kijelentést adtad szolgádnak, hogy megépített házát, ezért volt bátorság a szolgádnak, hogy így imádkozzék hozzád. Valóban, Uram, te vagy az Isten, és te ígérted szolgádnak ezt a jót. Áld meg azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökre színed előtt legyen. Mert ha te, Uram, megáldod, örökre áldott lesz. Isten tegye áldottá az ő igéjének olvasását, szívünk befogadását, megtartását. Gyertek, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, mert valóban te vagy az Úr, te vagy a mindenható Isten, te vagy az, aki lehajoltál a te népedhez, te vagy az, aki megváltottad a te népedet. S hálát adunk neked, Úrunk, mert így jöhetünk te hozzád, mint a te megváltott népednek tagjai, úgy jöhetünk te hozzád, mint a te gyermekeid, és hozhatjuk a magunk életét. Úrunk, hálát adunk neked ezért a gyülekezetért, hálát adunk azért, mert testvéreket adtál mellénk, mert közösségbe helyeztél bennünket,
Hálát adunk neked azért, mert újra és újra összegyűlhetünk a te házadban. Hálát adunk azért, mert te meg akarsz szólítani bennünket. Naponként küldöd a te igédet, és naponként szeretnéd formálni a mi életünket. Így könyörgünk, Urunk, hogy ez az Isten tisztelet se legyen hiába való, hanem valóban elérjen bennünket a te igéd, valóban megszólítson, és valóban hadd legyünk annak megértői, annak megcselekvői. Szentlélek Isten, könyörgünk, te légy az, aki közénk jössz, aki jelen vagy a te ígéreted szerint, aki elveszel mindent, ami gondolatainkból, ami eltereli a mi figyelmünket te rólad. Hadd tudjunk megállni, és egyedül te rád figyelni, és hadd tudjunk feltöltekezni, hadd tudjunk megerősödni a mi hitünkben, és úgy tovább menni a mindennapokba. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük a 434. dicséret 6. versét. 434. dicséret 6. versét énekeljük. Nagy lelked élt, Uram!

Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéit a zsidókhoz írt levél 5. fejezetéből, a 11. verstől a 14. versig. Zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, 11. verstől a 14. versig, így van megírva Isten igéje. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, minthogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Eddig Istennek írott igéje, gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit vasárnapi Isten tiszteletünkön, amikor tovább folytatjuk a zsidókhoz írt levélnek az olvasását. De mielőtt konkrétan a mai igeszakaszt vizsgálnánk meg egy kicsit, idézzük fel az elmúlt napokban, hetekben, milyen tanítások voltak előttünk a gyülekezet közösségében zsidókhoz írt levélből. Sok olyan tanítást tartalmaz ez a levél, amelyet ebben a szakaszban úgy nevez az írója, az Isten beszédeinek alapelemei. Beszélt a Krisztus uralmáról, a Krisztus méltóságáról, dicsőségéről, beszélt Jézus Krisztusról, mint apostolról, aki kijelentette az Istennek az akaratát. Beszélt arról, hogy maga az Isten akar szólni közvetlenül az ő gyülekezetéhez. Az Isten az, aki meg akar szólítani bennünket. Beszélt Jézus Krisztusról, mint főpapról, aki engesztelést szerez az ő népének. Elénk adta a kegyelemnek a szükségességét, hogy ne az Isten előtt ítéletre várva kelljen megállnunk, és elénk adta a kegyelemnek a lehetőségét is, hogy oda járulhatunk a kegyelem trónusához. Oda helyezte mindezt a levél olvasói elé, és elénk is. Hiszen szükségünk van arra, hogy megálljunk időről időre, és a keresztény hitnek az alapelemeiben is megerősödjünk. Ott legyenek előttünk, hogy valóban alappillérei legyenek a mi hitünknek. De nem lehet itt megállni. A mai igeszakaszban a levél írója, mintha megállna a tanítások sorában, venne egy nagy levegőt és megkérdezné a hallgatóságot, hogy és akkor most hol tartunk? Hiszen nagyon sok minden van, amit már elmondott, és azt olvashattuk a mai igeszakaszban, hogy még nagyon sok minden van, amit pedig még el kellene mondani, amit nehéz megmagyarázni, ami már nem tartozik az Isten beszédeinek az alapelemei közé, ezért mielőtt tovább mennénk, fel kell tennünk a kérdést, hogy hogy állunk mi ezekkel az alapokkal. Valóban a szilárdan állnak-e ezek az alapok a mi életünkben? Lehet-e erre építeni? Megvannak-e? Megvannak-e ezek az alapok, amihez tudunk ragaszkodni minden körülmények között? Lehet-e tovább haladni? Lehet-e mindazt a tanítást, ami még szükséges elmondani? És testvérek, hogyha olvassuk a mai igeszakaszt, akkor azt kell látnunk, hogy nem kifejezetten jó véleménnyel van az író a címzettekről. Hiszen azt írja róluk, eltompult a hallásotok. Azt állapítja meg, hogy most nem lehet tovább menni. Most nem lehet még más tanítással előjönni, hiszen még az alapok sem biztosak. És ezt kéri számon a gyülekezettől, ebben hívja önvizsgálatra a gyülekezetet. És ha ezt olvassuk, eltompult a hallásotok, olyan gondolatunk támadhat, mintha ez egy ilyen passzív dolog lenne, kívülről érkezik valami hatás, ami eltompította a hallását ennek a gyülekezetnek, vagy ami el tudja tompítani a mi hallásunkat is. De ha megvizsgáljuk, akkor egészen másról van itt szó. Talán Károli még jobban visszaadja ennek az értelmét, amikor ő így fordítja, restek lettetek a hallásra. Nem arról beszél itt az ige, hogy valami külső hatás az, ami eltompítja a gyülekezetnek a hallását, hanem a saját restsége az, ami odaáll
ami a probléma. Olyanokká lettetek, mint akik nehezen mozdulnak meg, akik késlekednek, akik nem készségesek a cselekvésre. És ha ezt olvassuk, ti restek lettetek a hallásra, akkor hadd legyen számunkra is a mai napon egy fontos kérdés az, hogy én hogyan hallgatom az Istennek az igéit. Én milyen lelkülettel hallgatom azt, amikor maga az Úr akar megszólítani engem abban az élethelyzetben, amiben vagyok, amikor maga az Úr akar tovább vezetni engem. Korábban felszólítja ez a levél gyülekezetet, figyeljetek a hallottakra. És amikor napi igeként volt ez előttünk, mint gyülekezet előtt, akkor is beszéltünk arról, hogy ez nem egy passzív hallgatás. Nem arról beszél az apostol, hogy üljetek be a templomba, üljetek le, és hallgassatok végig egy ige hirdetést, hanem arra, hogy figyeljetek a hallottakra. Nem egy passzív hallgatásról beszél, hanem egy aktív, egy cselekvő figyelésről, egy kutatásról, egy készségről az ember szívében, hogy én igenis tudni akarom, és meg akarom hallani, hogy mi az, amit az Isten nekem mondani akar. Mi az, amiben tovább akar vezetni. Ha tegye fel nekünk ismét az ige kérdésnek, hogy vajon bennünk ott van-e ez a feszült figyelés, amikor akár az Isten házában hallgatunk egy ige hirdetést, vagy akár ha otthon kapcsolunk be egy ige hirdetést, vagy részt veszünk egy bibliaórán, vagy a magunk elcsendesedésében kinyitjuk a Szentírást, és elolvassuk akár a napi ige szakaszt, akkor ott van-e bennünk az a készség, hogy én meg akarom hallani, én meg akarom ismerni, én tudni akarom, hogy az Isten mit akar ma mondani nekem. Ez a levél különös hangsúlyt helyez arra, hogy nem valakin keresztül, hanem az új szövetség népének az Isten közvetlenül akar szólni. Maga Jézus Krisztus jelentette ki az Istennek az akaratát, és a Szent Lelke által nap mint nap meg akar szólítani bennünket. Hát reste a szívem arra, reste az én hallásom, hogy meghalljam, hogy odafigyeljek, vagy pedig ott van bennem ez a feszültség, ez a hallani akarás, ez a cselekedni akarás, hogy én hajlandó vagyok, ha kell megküzdeni azért, hogy megértsem, hogy mit akar konkrétan nekem mondani az Isten igéje. Azt mondja ennek a gyülekezetnek az író, hogy kiskorúak vagytok, olyanok vagytok, mint a gyerekek. Tudjuk jól, hogy ha valami él, akkor az változik, növekszik, megújul, mert ha nincsen benne az életnek a jele, akkor el fog pusztulni. És megvannak mindennek a kellő szakaszai, hogy hogyan fejlődik. Legyen az szó egy növényről, vagy bármiről, ami él. Megvannak a fejlődési szakaszai. És ha gondolunk arra, hogy amikor egy gyermek érkezik egy családba, akkor milyen gondos figyelemmel követjük végig, követi végig az a család orvosi segítséggel, hogy hogyan fejlődik az a gyermek. Még a születése előtt, milliméterre mérve követik, hogy vajon úgy fejlődik-e, ahogyan annak lennie kell. Nincs-e valami probléma, nincs-e valami gond, amin segíteni kellene. És ugyanúgy, ahogyan megszületik, megvannak a fejlődésnek a szakaszai, mikor, mit kell tudnia egy gyermeknek, és hogyha ettől eltér, akkor mennyire könnyen megjelenik az aggodalom a szülőkben, a környezetben. És mennek, és megkérdezik, és utána érdeklődnek, mert nem úgy fejlődik, nem úgy látjuk. Valami gondot vélünk felfedezni, és inkább szeretnék megtudni, hogy van-e valamilyen probléma. Egy gyermeknek az életét, egy gyermeknek a fejlődését ennyire fontosnak tartjuk. És ez így is van jól. De vajon a lelki életünknek, a saját lelki életünknek a fejlődését számon tartjuk-e ennyire? Nehezebb dolgunk van, hiszen nincsen egy szakkönyv, hogy hogyan kell a lelki életünknek, a hitünknek fejlődni. Nem lehet se kilogramra, se milliméterre megmérni, hogy vajon jól fejlődik-e. Viszont valamilyen változásnak, valamilyen növekedésnek kell, hogy legyen az életünkben, hogyha előrébb haladtunk már a hitben,
hogyha már nem most ismertük meg az Urat, hanem valóban idő telt el. Ebben az ige szakaszban azt írja az író, már tanítóknak kellene lennetek, és mégis arra van szükség, hogy titeket tanítsanak, méghozzá az Isten beszédeinek alapelemeire. Vissza kell térni az alapokhoz, pedig már tanítóknak kellene lennetek. Testvérek, hogyha visszatekintünk a magunk életére, a magunk hitére, arra megtett útra, ami már mögöttünk van, mióta megismertük az Istent, akkor mi látunk-e változást? Látunk-e növekedést? Vannak-e jelei annak, hogy mi a hitben előrébb léptünk? Mi a hitben nem kiskorúak vagyunk már? Mi az, amiről bizonyságot tudunk tenni? Ha visszatekintünk, akkor látjuk-e azt, hogy ma már másként élek, ma már másként tekintek dolgokra, másképp gondolkodom, más az én indulatom, más az én hozzáállásom. Milyen jelei vannak? És hogyha vajon bizonyságot kellene tennünk az Isten munkájáról a magunk életébe, akkor miről beszélnénk? Visszanyúlnánk-e évek vagy évtizedekkel ezelőtt történt dolgokhoz, ahogyan elsőnek megszólított az Isten, ahogyan változást idézett elő az életemben, mert igen, akkor, amikor megismertem az Urat, akkor milyen nagy változás volt az életemben, mert talán megszabadított függőségektől, talán más emberré tett. Másak lettek a barátaim, elkezdtem gyülekezetbe járni, szemmel látható, megfogalmazható változások történtek akkor az életemben, mert megismertem az Istent, és megváltoztatta az életem. De a mai igénk éppen arról beszél, hogy nem csak akkor változtatja meg az Isten az életem, hanem naponként vezet a megszentelődésnek az útján. Tudok-e bizonyságot tenni arról, hogy az elmúlt időszakban mit formált bennem az Isten? Hogyan vezetett? Van-e előrelépés? Lássuk meg, kedves testvérek, hogy ebben az ige szakaszban milyen jellemzőit láthatjuk a lelki értelemben kiskorú, a hitben kiskorú és a hitben érett vagy nagykorú keresztény emberekről. Hitben kiskorú ember könnyen emészthető táplálékot igényel. Erre van szüksége. Azt olvastuk, olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szüksége. Teljesen egyértelmű, hétköznapi életből vett példa, egy csecsemőnek erre van szüksége, és ez így van jól. Lelki értelemben véve, könnyű táplálék, könnyen emészthető táplálék, maga az evangélium. Az, hogy az Isten szeret. Úgy, ahogyan vagy, és abban akar megszólítani, amiben éppen benne vagy. Ha mélységben vagy, akkor abban akar téged megszólítani. Könnyű táplálék az, hogy az Isten kegyelmes, ahogyan lehajol az emberhez, ahogyan emberré lesz, és mindent megtesz azért, hogy megváltsa, és elkészíti az örök életnek a lehetőségét, ami mindenkire kiterjed, ahova bárki betérhet, és bárki oda léphet az Isten elé. És testvérek, elsőként valóban erre van szükségünk. Amikor nem ismerjük az Istent, akkor arra van szükségünk, hogy valaki megismertesse velünk, hogy az Isten szeret, az Isten kegyelmes, és az élet egyedül Jézus Krisztuson keresztül lehetséges. De nem lehet itt megállni. A hitben kiskorú keresztény embernek továbbra is csak erre van szüksége, és csak ezt igényli. Hogy mindig azt hallja, hogy őt az Isten szereti, úgy, ahogyan van, és nem akar mást meghallani. Jakab apostol így figyelmeztet az ő levelében, legyen minden ember gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. De a hitben kiskorú ember nem akar mást meghallani. És éppen ezért felcseréli ezt a kettőt. És nem gyors lesz a hallásra, és késedelmes a szólásra, hanem egyszerűen nem akarja meghallani, hogy mit mond neki az ige, hanem felcseréli ezt a beszéddel.
Hitben kiskorú ember sokat beszél, és nem mindig tudja, hogy miről. Nem mindig van annak tartalma, nem mindig van annak súlya, és nem mindig végig gondolt az, ami elhagyja a száját. Nem veszi figyelembe azt, hogy a Szentírás hány helyen figyelmeztet arra, hogy milyen nagy szükségünk van arra, hogy meghalljuk az Istennek a szavát, az Istennek a figyelmeztetését, és nem veszi észre, hogy hány helyen figyelmeztet az Isten igéje a beszédnek a veszélyeire. Hogy csak egyet emeljünk ki az Efézusi levélből, azt mondja az ige, semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. A kiskorú ember felcseréli ezt a kettőt, nem hallgatja meg az Istennek az igéjét, nem hallja meg, csak azt a könnyen emészthető táplálékot hajlandó elfogadni. És éppen ezért, amit mond, az nem is lehet áldássá a másik ember számára. Hiszen hogyan is lehet áldássá az, amit mondunk? Úgy, hogyha a forrása az az Isten. Nagyon egyértelműen teszi elénk Krónikák könyvéből felolvasott igerésznek az utolsó verse, mert ha te, Uram, megáldod, áldott lesz. Ha az az igényünk, hogy amikor szólunk, akkor az áldás legyen annak, aki hallgatja, az nem lehet másképp, mint hogyha előbb mi magunk meghalljuk azt, amit az Isten mond, és azt tudjuk továbbadni másoknak. De a hitben kiskorú ember nem hajlandó meghallani, hiszen rest a hallásra, és ezért csak önmagából tud szólni, csak a sajátját tudja mondani, és ez nem lesz áldás a másik ember számára. Azt is olvassuk erről az emberről, hogy az érzékszervei nem alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Nem tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert hát honnan is tudná, hogyha nem hallgatja meg azt, amit az Isten mond, azon túl, hogy az Isten szeret. Rest a hallásra, nincsen készsége arra, hogy tanuljon, és ezért nem fogja tudni megkülönböztetni, mi a jó és mi a rossz. De pont ugyanúgy, mint ahogyan egy gyermek ezt nem fogja elismerni. Lelki kiskorú emberre éppen az jellemző, hogy az a jó, amit én jónak tartok. Amiről én úgy ítélem, hogy az jó, és senki más véleményére nem vagyok kíváncsi. Az a jó, amit én jónak látok abban a pillanatban. És lehet, hogy a következő pillanatban majd ez változik, akkor majd az lesz a jó, de alapvetően a mérce én magam leszek. És mindez onnan indul el, hogy rest vagyok a hallásra. Nem akarom, majd nem tudom, nincs ott bennem a készség, hogy meghalljam. És visszatérünk a kezdet kezdetére, hiszen már Ádám és Éva is ugyanezt a döntést hozzák meg. Azt mondja nekik az Isten, hogy ne egyenek arról a fáról, mert meghalnak, és ők úgy gondolják, hogy nem az a jó, amit az Isten mond, hanem amit én jónak gondolok, és én akarom meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz, és eszek abból a gyümölcsből, mert nekem az lesz a jó, hogyha ezt a képességet kiragadom az Istennek a kezéből. És minden mai napig megkísérti az embert, hogy én legyek a meghatározója annak, hogy mi a jó és mi a rossz. És nem vagyok hajlandó odafigyelni az Istenre. És éppen ezért a lelki kiskorú embernek olyan mondatai jellemzőek, hogy én tudom. Én már olvastam a Szentírást, én már járok gyülekezetbe, én már ismerem az Istent, én tudom, hogy hogyan kell keresztény emberként élni, én már hallottam, én már ismerem, én már pontosan tudom, és nincsen készségem a tanulásra. Pedig keresztény élet az tanítványság. Az arról szól, hogy én folyamatosan tanulok az Istentől, és elismerem azt, hogy ő az, aki tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, és nem én leszek ennek a meghatározója. De aki megmarad a maga kiskorúságába, az nem akar tanulni. Ezzel szemben, aki nagykorú vagy érettkorú más fordításban, lelkiekben, annak épp ez a képessége van meg. Tud hallani,
tud hallgatni, meg tudja hallani azt, amit az Isten mond, és kíváncsi arra is, amit a másik ember mond. Meg tudja élni a közösséget a testvérekkel, mert valóban oda tud figyelni arra, amit a másik ember mond. Tud épülni a másik embernek a bizonyságtételéből is, mert meg tudja hallani, hogy azon keresztül az Isten neki mit akar mondani. Képes arra, hogy hallgasson, hogy igazán meghallja, amit az Isten mond. És nem csak azt, amikor az Isten azt mondja, hogy Isten szeret, úgy, ahogy vagy, hanem meghallja azt is, hogy de nem szereti a bűnt, és éppen ezért változásra hív. Ez már nem olyan könnyen emészthető, hiszen ez már nem rajtam kívül áll, hanem nekem kell cselekednem. Az érett, hídben érett ember meghallja azt, hogy amit a második korintusi levélben így olvasunk, éljetek úgy, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Hogy az, hogy én megkapom az Isten kegyelmét, az egy csodálatos dolog, de ez változásra hívja az én életem, hogy ne legyen az hiába való az én életemben, hanem valóban elinduljak arra, amire hív az Isten, követni Jézust. Máté evangéliumában ezt Jézus így fogalmazza meg, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Ezt már nem olyan könnyű elfogadni, nem olyan könnyű feldolgozni, mert ha tagadjam meg magam, akkor már nem én vagyok a középpont. Nem én határozom meg, hogy mi a jó és mi a rossz, nem én határozom meg, hogy hogyan kell az életemet vezetni, nem én határozom meg az életemnek az alapvető eseményeit, hanem azt várom, hogy az Isten vezessen ebben. Nem én leszek a középpont, hanem ahogyan példát veszek, a másik ember is fontosabb lesz, mint én. Különbnek tekintsétek a másikat. Legyen fontos az, amit ő érez, ahogyan ő él, amit ő lát, amire neki van szüksége. Éljétek meg a közösséget a másikkal, és legyen az a cél, hogy a másik ember is megismerje az Istent. Hogy a másik ember is oda tudjon kerülni ebbe a kegyelembe. És hadd legyek én eszközebben. És lehet, hogy akkor nem az a célom, hogy a magam igazát bizonyítsam mindenen keresztül, minden fórumon, hanem hogy az Isten igéje szóljon. Vegye fel a keresztjét. Hányszor beszél Jézus Krisztus arról, hogy az ő követőinek az élete nem olyan egyszerű, hiszen ahogyan őt üldözték, titeket is üldözni fognak. Vegye fel a keresztjét. Ez már nem egy könnyű táplálék. Nem lehet vidáman hazamenni egy Isten tiszteletről azzal az üzenettel, hogy azt mondtam az Isten, vegyen fel a keresztet. Mert ehhez erő kell, ehhez változás kell. Ez azt kell, hogy az alapvető emberi ösztönömet, hogy én legyek a világ közepe, le tudjam tenni az Isten elé. És visszaadom az Isten kezébe azt, ami az övé, hogy döntsön arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezek már nehezebben emészthető dolgok, nehezebb táplálék, de mégis erre hív az Isten igéje, hogyha nem most ismerted meg az Urat, hanem már évek, évtizedek óta ott vagy az Isten házában, hallgatod az ige hirdetéseket, akkor már előrébb kellett volna haladni. Akkor vajon ott van-e benned a készség, hogy ezt is megértsd, hogy ezt is elfogad, hogy az Isten bizonyos változásra hív. És elhiszem-e azt, hogy ezek a változások nem önmagáért valók, hanem az az Isten célja, hogy egy teljes, boldog életet éljek. De elhiszem-e azt, hogy ez nem az én szabályrendszerem szerint fog megvalósulni, hanem akkor, ha azt teszem, amit az Isten mond. Testvéreim, a nagykorú keresztény ember megérti azt, hogy neki feladata van, küldetése van. Ha egyszerűen akarjuk csak összefoglalni, akkor azt mondjuk, menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Minden keresztény embernek a feladata hirdetni az evangéliumot és tanítvánnyát tenni a másik embert. Na de aki dolgozik, annak táplálékra van szüksége. Nagyon jól tudjuk, hogy ha valaki sokat dolgozik, legyen az fizikai vagy szellemi munka, akkor bizony megfelelő táplálékra van szüksége.
Ha én elfogadom az Istentől azt, hogy nekem feladatom van, mint keresztény ember, mint Krisztus követő ember, akkor nem tudok táplálék nélkül tovább menni. Akkor ott lesz bennem a kérdés, hogy jó, menjek, hirdessem az evangéliumot, na de mit mondjak? Hogyan mondjam? Hogyan örüljek az örülőkkel és sírjak a sírókkal? Mit tegyek, mit mondjak? Milyen üzenetet vigyek magammal? Miről tegyek bizonyságot? És mindezekre a kérdésekre keresni fogom a választ, mert tudom, hogy ez a feladatom. És csak úgy tudom elvégezni ezt a feladatot, ha ott vagyok az Isten igéje mellett, és nem csak passzívan vagyok jelen, hanem azzal a kutató figyelemmel is, hogy hogyan tovább. Mi az, amit én ma el fogok vinni magammal, amit tovább tudok adni, talán azoknak, akik ma nem jöttek el az Isten tiszteletre, talán azoknak, akik nem is szoktak eljönni az Isten tiszteletre, de én kaptam az Istentől egy üzenetet, amit meghallottam, amit tovább viszek és tovább tudok adni. És lesz ez egy aktív figyelés és egy aktív ismeret. Nem csak egyszerűen meghallgatom, megértem, értem a szavaknak az értelmét, értem a mondatokat, és tovább mentem, hanem megfogalmazok magamnak valamit, amit tovább tudok mondani. Mert ha csak meghallgatom, akkor már nem tudom tovább mondani. Akkor az egy passzív valami. Van-e olyan, amit én az Isten tiszteletekről, a bibliaórákról, a magam csendességéből tovább tudok vinni, hogy tovább adjam másoknak, hogy táplálkozzam. És tudjuk nagyon jól, hogy aki valóban szolgáló keresztényként él, annak légy szükséglete az, hogy feltöltek ezen az Isten igéjével, hogy megerősödjön. Mert szüksége van erőre. Mert ezek a szolgálatok, amire az Isten elhív bennünket, ezek nem a mi erőnkhöz vannak méretezve. Csak az Isten erejével tudjuk azokat elvégezni. Amikor meglátjuk a másik embernek a terheit, a nyomorúságát, a fájdalmát, ezt nem tudom elhordozni, csak az Isten erejével. Amikor az Isten bölcsességére van szükség, akkor hiába szólok a magaméból. És testvérek, végezetül itt van előttünk Dávidnak a példája, Krónikák könyvéből. Dávid életének egy magas pontján találjuk éppen, amikor, mint király van ott Izrael népe fölött, uralkodik, valóban győztes hadvezérként, akire feltekintenek, aki példa, és már megvan a palotája, és valóban úgy uralkodhat, mint ahogyan mondhatnánk, egy királyhoz illik, minden körülménye megvan, és jön egy jó ötlete, hát hogy van az már, hogy én palotában lakom, az Úr ládája pedig sátorlapok alatt, építsünk templomot, micsoda jó ötlet, ki mondaná rá azt, hogy ez egy rossz gondolat, ott van mellette a próféta, aki elsősorban megerősíti, tedd meg, amit tervezel, és azután jön az Úr igéje, Nátán prófétán keresztül, és emlékezzünk vissza rá, hogy elég komolyan megfeddi Dávidot. Hiszen azzal indít, hogy mondd meg ezt neki, hogy én hoztalak el a legelőről. Milyen megszólítása ez egy nagy királynak, hogy te emlékezz arra, hogy te a legelőn pásztorkodtál, amikor megszólítottalak. Azért vagy az, aki, mert én elhívtalak a legelőről, mert én feladattal bíztalak meg, mert én végigvezettelek mindazon az úton, minden nehézségen, mert én kiirtottam előled az ellenségedet, mert én győzelmet adtam neked, mert én építettem neked palotát, azért vagy te ott, ahol vagy. És ne gondold, hogy akkor most már te mondod meg, hogy mi fog történni. De egy nagyon erős feddés az, amivel indít az Isten igéje Dávid felé. És aztán nemet mond Dávidnak. És azt mondja, hogy akármilyen jó ötletnek is tűnik ez a templomépítés, nem te fogod megépíteni ezt a templomot. És az ő üzenete végén ott van a megerősítés, ott van az ígéret is, hogy majd az fia, akinek a trónját megerősíti az Isten, akit vezetni fog az Isten, majd ő lesz az, akit, aki felépítheti az Istennek a templomát. És lássuk meg azt, hogy mi Dávidnak a reakciója az Isten igéjére.
megalázza magát az Isten előtt. És azt mondja, hát valóban te vagy az, aki cselekedtél. Valóban te vagy az, akinek a dicsőség és hálaadás jár mindazért, ahol most a te néped van. Mert bár ő a király, de az Isten tette őt királyá, az Isten tette őt olyan királyá, aki összetudta fogni a népét, aki le tudta győzni az ellenségeit. És egy Istent magasztaló imádság az, ami elhangzik Dávidnak a szájából, és egy Istent magasztaló imádság azért is, mert nem csak őt tette a maga helyére, hanem mert ígéretet is ajándékozott neki, hogy majd a fia lesz az, aki felépíti a templomot, és majd ő lesz az, akinek megerősíti Isten a trónját továbbra is. És elfogadja az Istentől azt, hogy az Isten azt mondja neki, hogy nem. Lássuk meg azt, hogy egy magas, egy nagy király, egy magas pozícióban, egy jó ötlettel, és amikor az Isten azt mondja neki, hogy nem, akkor megalázza magát az Isten előtt, és azt mondja, akkor nem. És nem mondja azt, hogy de nekem olyan jó ötletem van, én mégis megcsinálom. Mert tudja, hogy azon nincsen áldás. És azt mondja, ha te megáldod a házam, ha te megáldod a trónom, akkor az áldott lesz. Ha te adod a feladatot, és te megáldod azt a feladatot, akkor az áldott lesz, de ha nem, akkor nem. Ebben a helyzetében Dávid előttünk egy példa, ahogyan lehet lelkileg nagykorú emberként tekinteni az Isten igéjére. Meghallom, megértem, megalázom magam az Isten előtt, és ha nem, akkor nem. Arra megyek, amerre az Isten vezet, bármilyen jó ötleteim támadnak is. De nem nekem kell azt véghez vinni, vagy nem most kell nekem azt véghez vinni, de testvérek, ehhez nagyon nagy alázat kell az Isten előtt. És az, hogy én naponként ott legyek utató figyelemmel az Isten igéje mellett. Meghallani, figyelni, megharcolni az üzenetért, nem csak az általános keresztény tanítás.

Életünkben, nem csak a kezdetekor, hanem minden napokban. Adjunk hálát azért a munkáért, amit felfedezhetünk a magunk életében, ahogyan az Isten munkálkodott, és törekedjünk arra, hogy ne legyünk restek a hallásra, hanem figyeljünk arra, amit az Isten maga akar mondani nekünk naponként. Amen. Válaszoljunk Isten igére, énekeljük a 476. dicséret első versét. 476. dicséret első versét énekeljük, Felbarátim, drága Jézus zászlaja alatt.

Imádkozzunk. Urunk Istenünk, magasztalunk téged a te szavadért, hogy újra küldted a te igédet, hogy újra meg akarsz szólítani bennünket. Köszönjük, Úrunk, hogy te valóban naponként akarsz megszólítani bennünket, folyamatosan kapcsolatba akarsz lenni a te népeddel, és köszönjük azt, Úrunk, hogy te nem szűnsz meg türelmesnek lenni hozzánk, amikor mi oly sokszor nem halljuk meg igazán, hogy mit akarsz nekünk mondani. Ott vagyunk az ige körül, ott vagyunk az ige közösségében, ott vagyunk a te házadban talán naponként, és hányszor megyünk úgy tovább, mintha nem is szólt volna a te igéd. Nem töltekezünk fel igazán, nem értjük meg, vagy nem halljuk meg, mert oly sok minden mással van elfoglalva a mi szívünk, oly sok minden mással vannak elfoglalva a gondolataink. Hálát adunk neked, Urunk, hogy te mégis végtelen türelemmel szólítasz meg újra és újra, és ha kell, akkor a hitnek az alapelemeire tanítasz, megerősítesz bennünket, hogy valóban tudjunk ragaszkodni ahhoz a hitvalláshoz, amit megismerhettünk, hogy ne tudjunk abban megrendülni, sem magasságban, sem mélységben, és ha tudjunk erre építeni. Add, Urunk, hogy ha tudjunk növekedni a hitben, ha tudjunk növekedni a közösségünkben is, egymás hite által is. Ha tudjunk bizonyságot tenni, Úrunk, a testvérek közösségében, arról, ahogyan te munkálkodsz a mi életünkben. Ha tudjuk elmondani és megerősíteni a másik embert is. Ha tudjunk, Úrunk, valóban halló fülekkel ott lenni a te igéd mellett. Az, hogy az igének hallgatói, meghallói, megértői, megcselekvői, ez ne csak elhangozzék egy-egy Isten tiszteleten, ne csak megszokás legyen, hanem valóban őszinte imádság legyen a mi szívünkbe, hogy mi ott legyünk a te igéd mellett, megértve azt, és megcselekedve azt. Urunk, te formálj bennünket, te munkálkodj a mi életünkbe, te lelked által. Ha tudjunk valóban töltekezni a te igéd mellett, és örülni az örülőkkel, sírni a sírókkal, ott lenni a másik ember mellett, amikor vigasztalásra van szüksége. Ott lenni a másik emberrel, amikor biztatásra van szüksége, amikor szüksége van arra, hogy az igédet szóljuk, hogy megerősödjön abban. Így könyörgünk, Urunk, a mélységben lévőkért, akiknek szüksége lenne a te igédben, a reménységre. Imádkozunk, Urunk, gyászoló testvéreinkért. Te légy az, aki vigasztalod őket a te igéd által. Te légy az, aki erőt adsz nekik, és te légy az, Urunk, aki testvéreket küldesz, hogy együtt hordozzák ennek a terhét, és együtt tudjanak megerősödni. Így könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, te formálj bennünket, egyenként és gyülekezetünkért.

gyülekezetként egyaránt. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvételre készülve, kedves testvérek, énekeljük el hitvalló énekünket és nemzeti imádságunkat.

Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Záróénekünket énekeljük. 476. dicséret, második, harmadik és negyedik versét. 476. dicséret, második verse így kezdődik. Láma sátán serge talpon.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Szeretettel köszöntöm a Púzus FM hallgatóit a mai vasárnapi muzsikaszó összeállításában. Barta Miklós vagyok. Mai műsorunkban a dallam, a harmónia és a zene varázslatos világa egyesül. Tartsanak velünk! Vitajusznuk a Csivradio Pulsz FM. Menez vúgy Miklós Barta. До вашої уваги програма «Мовою музики». У сьогоднішній передачі поєднується чарівний світ народної музики, гармонії та мелодії. Залишайтеся з нами!

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Kellemes időtöltést kívánok, Antal István vagyok. A Zenesáv ma folytatja a nyári hangulatú zenei utazást. Múltkor már elindultunk ezen az úton, most pedig újabb dalokkal, új energiákkal megyünk tovább, de ugyanazzal a napsütéses hangulattal. Kapcsolódj ki, tekerd fel a hangerőt, és induljon a nyári Zenesáv. Kezdünk! Vitánya radio slukačam, u programi muzičný track produžujemo našu letnju podorož. Minulého razu my уже вирушили цим шляхом, а тепер рухаємося далі з новими піснями, новою енергією, але з тим самим сонячним настроєм. Відпочинь, додай гучності і нехай лунає літній музичний трек. Починаємо!

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

A család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagycsaládok szemmel.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

kellemes időtöltést kívánok, Antal István vagyok. A Zenesáv ma folytatja a nyári hangulatú zenei utazást. Múltkor már elindultunk ezen az úton, most pedig újabb dalokkal, új energiákkal megyünk tovább, de ugyanazzal a napsütéses hangulattal. Kapcsolódj ki, tekerd fel a hangerőt, és induljon a nyári Zenesávot. Kezdünk! Vítáň, radio sluchačám. V programe muzičný track prodlužujeme našu letní podorož. Minulého razu my už vyrušili cím šlechom, a teper рухаємося далі з новими піснями, новою енергією, але з тим самим сонячним настроєм. Відпочинь, додай гучності, і нехай лунає літній музичний трек. Починаємо!

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerek Száj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese
2: a Pulzus Rádió.

Szegfűhajú János. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s annak egy fiacskája. Még egy hetes sem volt a fiú, mikor az anyja özvegységben maradt, s mert hogy olyan szegény volt az asszony, mint a templom egere, még keresztkomát sem talált. Búsult ezen a szegény asszony, majd megszakadt a szíve, s nagy bújában, bánatában elindult, maga sem tudta hová, merre, csak ment, mendegélt, s addig ment mendegélt, míg a tengerpartjára nem ért. Egyszer csak, amint ott járdogált, fels alá, elejbe ugrik egy förtelmes varangyos béka. Az özvegy asszony nagyot sikolt, megfutamodik, de a béka hirtelen szép asszonnyá változott, s kiáltott az özvegy asszonynak: állj meg, szegény asszony, ne félj tőlem! Visszafordult az özvegy asszony, s szeme szája elállt a csodálkozástól. No, mondta a szép asszony, látod-e, hogy asszony vagyok én is? Hadd hallom, mi bajod, mert látom az arcodon, hogy nehéz bánat nyomja a szívedet. Ó, hogy ne nyomná, kesergett az özvegy asszony. Egy hete, hogy özvegy állapotban maradtam, s nincs egy jó lélek, aki keresztvíz alá tartsa a kicsi fiamat. Majd keresztvíz alá tartom én, mondta a szép asszony. Mindjárt megfordultak, mentek az özvegyasszony házához, megkereszteltették a fiút, s lett az ő neve Szegfűhajú János. Mert akár hiszitek, akár nem, olyan volt a haja ennek a gyermeknek, mint a szegfű, az arca meg olyan szép, de olyan szép, hogy ahhoz hasonlatost még emberi szem nem látott. Jaj, lelkem komám asszony, mondotta a szép asszony, adja nekem ezt a gyereket! Tejbe vajba füröztöm, szépen felnevelem, s kigyelmednek is olyan dolga lesz, hogy a királynéval sem cserél. Mondta az özvegy asszony, ó, hogy adjam másnak szívemről szakad drága gyermekemet? Hanem a szép asszony addig beszélt, hogy így meg úgy, akár minden nap láthatja a fiát, amiatt ne busuljon, hogy a szegény asszony mégis ráállott, s fiát a szép asszonynak adta. Közben honnét, honnét nem, mindenféle drága ételek s italok kerültek az özvegyasszony asztalára, s mikor a szép asszony elment a gyermekkel, még egy zacskó aranyat is hagyott neki. Elment a szép asszony, s ahogy a tengerpartjára ért, aranyvesszővel a tengerre suhintott, az egyszeribe kétfelé vált, aztán szépen besétált a tenger közepébe. Ott volt az ő palotája, amelynek színarany volt a fedele, gyémánt a fala. S csak hallgassatok ide, ahogy hazaért, mit tett a szép asszony? Összeaprította a gyermeket, behányta minden csontját, bontját, ízét, porcikáját egy kádba. Három napig meg se nézte. Akkor mindenféle csodaírekkel megkenegette a gyermeknek minden porcikáját, s hát, lássatok csodát, nagy fiú lett belőle, nagyobb egy 10 éves gyereknél. Egyszeribe megszólalt Szegfűhajú János. Ó, lelkem keresztanyám, miért ébresztett fel, olyan szép országban jártam? Hol jártál, édes fiam? Rézországban, lelkem keresztanyám, s hely, mi szépet láttam, s tanultam ott. No, ne búsulj, látsz, s tanulsz te még szebbeket is? Amint ezt mondotta, összeaprította Szegfűhajú Jánost, beledobta a kádba minden porcikáját, s három nap múlva ismét felébresztette. Ó, lelkem keresztanyám, mondotta Szegfűhajú János, minek ébresztett fel? Ezüst országban jártam, s ott én olyan szép, s csodálatos dolgokat láttam, tanultam. Bizony, ha láttál, tanultál, ne búsulj, mert látsz, tanulsz te még szebbet is. De hadd lám, tudsz-e már valamit? Tudok bizén, azt is tudom, hogy az édesanyám a tengerpartján sétás, kesereg utánam. Eredj hát, vezesd ide! A szép asszony odaadta az aranyvesszőt, azzal Szegfűhajú János megvágta a tengert, az mindjárt kétfelé vált, s szépen kisétált János a tengerpartjára. Ím, csak ugyanott volt az édesanyja, sírdogált, kesergett magában. Megölelte, megcsókolta az édesanyját, szép gyöngéden megfogta a kezét, s elvezette a szép asszony palotájába, aki mindenféle jóval traktálta az özvegyasszonyt. Ebéd után Szegfűhajú János kikísérte édesanyját a tengerpartjára, ottan elbúcsúztak egymástól. Amint János visszament a palotába, a szép asszony egyszeribe összeaprította, testét a kádba hányta, s három napig meg se nézte.
Akkor megkenegette minden csontját, bontját, ízét, porcikáját, s egy szempillantás sem telt belé, megelevenedett szegfűhajú János. Nagy dali legény lett belőle, s hétszerte szebb még, mint annak előtte. Ó, lelkem, keresztanyám, mondta János nagy búsan, minek ébresztett fel? Aranyországban jártam, s annyi szépet láttam, s tanultam ott. Bizony, ha tanultál, majd hasznát veszed, látsz, tanulsz te még annál szebbeket is. Abban a pillanatban elmosolyodott szegfűhajú János. Mit mosolyogsz, keresztfiam? Hogy ne mosolyognék, hogy ne örülnék? Megéreztem, hogy az édesanyám a tengerpartján sétál. Eredj hát, hozd ide! Fogta János az aranyvesszőt, utat vágott a tengeren, s édesanyját lehozta a palotába. A szép asszony most is megvendégelte az özvegyasszonyt, s meg is vigasztalta. Ne búsuljon, komám asszony, 3-4 nap sem telik belé, meglátogatjuk. Elment az özvegyasszony, a fia kikísérte a tengerpartjára, de amint visszatért, a szép asszony diribre darabra vagdalta, minden ízét, porcikáját összeaprította, s azzal behányta a kádba. Mikor a 3 nap kitelt, megint felébresztette Jánost, aki most 100-szor szebb volt még, mint annak előtte, de azért mégis szomorú volt erősen. Ó, lelkem, keresztanyám, minek ébresztett fel? Gyémánt országban jártam, s láttam, amit láttam eddig, de azt még nem, amit ebben az országban. Jó, jó, csak ne szomorkodj, csendesüljön a szíved, látsz te még szebbet is, vigasztalta a szép asszony. De szegfűhajú János nem vidult fel. Az volna nekem legszebb, mondta lelkes szóval, ha láthatnám az édesanyámat. Eredj, fiam, eredj az édesanyádhoz, vígy egy zsák aranyat is, építes palotát az édesanyádnak, de olyat, hogy csodájára járjon a világ. Hát, keresztanyám, nem jő el. Majd elmegyek én is, eredj csak most magad. Megy János az édesanyjához, mutatja a zsák aranyat, s mondja. Ihol egy zsák arany, édesanyám, menjen el a királyhoz, s kérjen engedelmet, hogy palotát építhessünk. Megy az özvegyasszony a királyhoz, s elmondja, hogy mit akar. Kérdi a király. Kinek a palota, te szegény asszony? Talán csak nem magadnak. Bizony, felséges királyom, ne bántsa mondásom, magamnak s a fiamnak. Ugyan, no hát, küld ide a fiadat, hadd látom, ki is, mi légyen ő. Hazamegy az özvegyasszony, de még egy szót sem szólhatott, nevetett szegfűhajú János. Rosszul esett ez az anyjának, s kérdezte nagy szomorúan, ó, lelkem, fiam, miért nevetsz rajtam? Éne, édesanyám, nem kigyelmeden nevetek én, hanem a király gondolatán. Ugye azt mondta, menjek hozzá. Azt, édes fiam, azt. Mindjárt felöltözött szegfűhajú János, de olyan szép, olyan ragyogó gúnyába, hogy a királyfi is felvehette volna, s amíg végigment a városon fel a palotába, kicsődültek a népek, s úgy csodálták a szépséges szép legényt. A király éppen az ablakban könyökölt, amikor szegfűhajú János belépett a kapun, s mindjárt odaszólította a leányát. Nézzed, leányom, nézzed, de szép dali vitéz, ragyog az udvar a szépségétől. Jaj, de szép, jaj, de szép, mondta a király kisasszony is. Mind a ketten elébe mentek szegfűhajú Jánosnak, le a garádicson, fogadták nagy becsülettel, felvezették a parádés szobába, s ottan aranylócára ültették. Felséges királyom, mondotta szegfűhajú János, eljöttem a parancsolatjára. Nem parancsoltam én, hogy jöjj ide, mondta a király, hiszen híredet s nevedet sem hallottam eddig. Bizony, tisztesség ne essék, felséget hivatott engem, mert én vagyok a fia annak az özvegyasszonynak, aki palotát akar építetni. De bezzeg ámult bámult a király, hogy annak a szegény özvegyasszonynak ilyen fia legyen. Jól van, fiam, mondotta a király, én nem bánom, építsetek palotát, amilyet akartok, majd ha felépül, megnézem én is. Szentül hitte a király, hogy szegfűhajú János külső országi királyfi, csak nem akarja kiadni magát, mert előbb látni akarja a leányát. Bizony mondom, ezt hitte a király kisasszony is, s magában gondolta, hely, ha ez a szép királyfi feleségül venne. Szegfűhajú János csak mosolygott magában. Jól tudta, hogy mit gondol a király is, a leánya is. Illendőképpen elbúcsúzott, s azzal hazasietett.
Mire hazaért, ott volt a keresztanyja. Egyszeribe kőműveseket fogadtak, s mindenféle mesterembereket, s még aznap építésbe fogtak. Hallod-e, János, mondta a szép asszony, te maradj a kőművesekkel. Én az anyáddal bemegyek a városba, sétálunk, amíg a palota felépül. Csodálkozott ezen a beszéden az özvegyasszony, de nem szólt, ment a szép asszonnyal a városba. Alig fordultak egyet-kettőt, visszatértek, s ím, ott ragyogott tündökölt a palota, 77-szer szebb volt a királyénál. Az özvegyasszonynak a szava is megfogyott a nagy csodálkozástól, s a szép asszony erőnek erejével vezette fel a gyémánt garádicsokon, nem akarta hinni, hogy ez az ő palotája. Jaj, Istenem, tépelődött magában, mi dolog ez, ördöngösség vagy mi? De a fiam mosolygott, a szép asszony is mosolygott, bíztatták, vigasztalták, ne búsuljon, csak egyék, igyék. Mindjárt el is határozták, hogy nagy vendégséget csapnak, s arra meghívják a királyt is, a leányát is. Hiszen ha nem hívják, úgy is eljött volna a király. Mert ahogy felépült a palota, egymásnak adták az ajtót a hírmondók a királynál, s annyit mondtak, annyit beszéltek a szegfűhajú János palotájáról, hogy a királynak nem volt maradása, de még a leányának sem. Másnap estére tengersok vendég csődült a palotába. Mind a legnagyobb urak, csupa grófok, bárók, hercegek, asszonyok s leányok, szebbnél szebbek, ékesebbnél ékesebbek, s zenged zúgott a palota a muzsikától, 12 banda húzta, de úgy, hogy a föld is meghasadozott belé. Na, asztalhoz ülnek, esznek, isznak, vígan vannak, de egyszer csak szegfűhajú János azt mondja csöndesen a keresztanyjának. Lelkem, keresztanyám, nincs itt maradásom, megjött az én órám, amikor indulnom kell világjáró nagy utamra. Tudom, fiam, ha nem mondod is, mondotta a szép asszony. Hát csak eredj, ne szólj senkinek, majd én itt maradok, s kínálom a vendégeket. Vigyázz magadra, s amit négyszer álmodban láttál, s tanultál, s azt is, amit tőlem tanultál, jól tartsd a fejedben, ha szerencsével akarsz járni. Azzal szegfűhajú János felkelt az asztaltól, s mire észrevették volna, kisurrant a szobából. A vendégek tovább ettek, ittak, vigadoztak, de egyszer mégiscsak észrevették, hogy volt gazda, nincs gazda, s különösen a király erősen zokon vette, hogy faképnél hagyta őt, s a többi vendéget. Hát még a király kisasszony, a könnye is kicsordult haragjában, szégyenében. No, megálljatok, gondolta magában a szép asszony. Mindjárt vége lesz a haragotoknak. Mit csinált, mit nem, elég az, az ő bűbájos mesterségével megcsinálta, hogy egyszerre mind elfelejtették Jánost, még a király kisasszony is, s szinte szétesett a palota, olyan vígan voltak. Ment, mendegélt szegfűhajú János hetet hét ország ellen, hegyeken, völgyeken át, s hetednapra a veres tenger partjára ért. A veres tenger partján találkozott egy öreg asszonnyal, köszönt annak illendően. Adjon Isten jó napot, öreg anyám! Adjon Isten, szegfűhajú János! Hallottam már híredet, azt is tudtam, hogy idejössz. Gyere csak utánam, gyere! Azzal csak előhúzott a kebeléből egy aranyvesszőt, rásuhintott a tengerre, az mindjárt kétfelé vált. Szépen átsétáltak a tenger túlsó partjára, ott kezdődött Rézország. No, szegfűhajú János, mondotta az öregasszony, tudd meg, hogy Rézországba kerültél, és ennek az országnak én vagyok a királynéja. Ha szolgálat kell, nálam maradhatsz, de azt megmondom, hogy a leányomra szemet neves, mert akkor vége az életednek. Fogadkozott szegfűhajú János, hogy ne féljen, nem néző senki leányára, csak különben jó dolga legyen. Na, a királyné mindjárt kezére adta a részszőrű ménest, de meghagyta erősen, hogy addig menjen a ménessel, amíg maga magától valahol megállapodik, azon túl egy lépést se, mert különben halálfia. Ezt mondotta a királyné, de magában egyebet is gondolt. Azt gondolta, hogy akár így, akár úgy, de élve ki nem kerül Rézországból szegfűhajú János, mert szentül hitte, hogy csak a leányáért szegődött be hozzá. Így volt-e neme, én azt most meg nem mondom, elég az, hogy szegfűhajú János kihajtotta a ménest a rézerdőbe, csendesen mendegélt utána, de még az erdőbe jóformán be sem értek, megszólítja valaki hátulról. Állj meg, világszép szegfűhajú János! Visszafordul János,
S hát egy szépséges szép leány volt, aki megszólította. Az ám azt is tudta mindjárt, hogy Rézország királynéjának a leánya volt ez a lány. Mondta János, fordulj vissza, király kisasszony, mert az anyád megtiltotta, hogy veled beszéljek. Ne félj, világszép szegfűhajú János, amíg engem látsz. Csak légy hozzám igaz szeretettel, a többi az én dolgom. Eleget mondta János, hogy így meg úgy térjen vissza, de a király kisasszony ott maradott vele, s csak este felé tért haza. De hogy elváltak egymástól, mi történt, mi nem, álom nehezedett János szemére, lefeküdt egy fa alá, s elaludt mélyen. A ménesnek sem kellett több, utcu neki elvágtatott ezüst országba, ottan is az ezüst erdőbe. Éppen arra sétált ezüst ország királynának a leánya, nosza, mindjárt küldötte az ezüst táltost, s az egy szempillantásra behajtotta a ménest az ezüst palota udvarába. Eközben fölébredt János. Néz erre, néz arra, törli a szemét, volt ménes, nincs ménes. Búnak eredt szegény feje, na, most mi csináljon? Amint így tűnődnék, búslakodnék magában, megint csak ott terem mellette a részhajú király kisasszony, de nem gyalogám, hanem táltos lovos azt mondja Jánosnak, ne búsulj, világszép szegfűhajú János, ülj fel erre a táltosra, vágtas ezen az ezüstvárhoz, s csak megmutatod magad az ezüsthajú király kisasszonynak, meglásd, mindjárt visszaereszti a ménest. Felül János a táltosra, az meg egyet ugrik, kettőt szökik, ott volt az ezüstvár előtt. Az ezüsthajú király kisasszony, amint meglátta Jánost, egyszeribe kieresztette a ménest. Édesen, kedvesen Jánosra mosolygott, s lekiáltott a palota ablakából. Vigyázz a ménesre, szegfűhajú János, mert többet ki nem eresztem. No, csak hogy megint kezére kaphatta, elindítja a ménest, megy, mendegél, szép lassan eregél, visszafelé a rézerdőbe. De még egy jó hajításnyira sem mehettek, a táltos megállott, s ott abban a helyben megcsikózott. Az ám mégpedig kettőt csikózott. Az egyik mindjárt talpra állott, ugrált az anyja körül, hanem a másik gírhes-görhes bogos volt, meg sem tudott mozdulni. Mit volt, mit nem tenni, János a gírhes-görhes csikót a nyaka közé vette, s úgy cipelte az anyja után. Viszi-viszi a csikót, jó messzire viszi, s az Ina is csak úgy reszketett már, s ím egyszerre csak megszólal a csikó. Tégy a földre, édes gazdám, eleget vittél már, most majd én viszlek téged. Ha nem vigyázz magadra, ha hazamegyünk, mert a királyné akasztófára szánt téged. Akármit mond, ne szólj semmit, csak gyere ki hozzám, ha megvacsoráltál. Felül János a táltos csikóra, nagyot rittyent az ostorával, arra a ménes megriadt, sebesen szélnél sebesebben vágtatott haza. Aztán beterelte mind az istálóba, s fölment a palotába. A királyné asztal mellé ültette, ugyancsak kínálta étellel, itallal, s kérdezgette mindenféleképpen, hogy hol járt, merre járt, látta a király kisasszonyt. De János egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak evett, ivott, s vacsora után kiment az istállóba. Hadd el csak, mosolygott magában a királyné, tudom én jól, hol voltál, merre jártál, de nem is kerülöd el az akasztófát. A lovak mind leheveredtek volt már, csak a kicsi táltos állott. Gyere, gazdám, gyere, ülj a hátamra, hadd viszlek az ezüstvárba, nagy vendégség lesz ott, jön a rész király kisasszony is. Szót nem szólhatott János, már ott termett a király kisasszony táltosa. A király kisasszony ráült, s mondta ez is Jánosnak, gyere, János, gyere! De még el sem indultak, súgta a táltos Jánosnak. Hallod-e, édes gazdám, azt mondom neked, hogy be ne menj abba a szobába, ahol a vendégség van. Csak maradj te a szomszéd szobában, s ha hallod, hogy rólad beszélnek, szaladj ki az udvarra, s ülj rám. Na, elvágtatnak sebes szélnél sebesebben, mindig egymás mellett, a király kisasszony, szegfűhajú János, az ezüst udvarban megkötik a lovakat, de Jánost visszarántotta a táltos csikó. Nézd meg jól a nyergemet, édes gazdám! Két csillag van rajta, nehogy aztán más lovára ülj a sötétben. Felmennek a palotába, de a király kisasszony hiába hívta Jánost a vendégek közé, elbújt a szomszéd szobában. Ám bátor nem látta, jól tudta, hogy kik vannak ott, mert hiszen mondtam már, hogy négyszeri álmában sokat tanult, s még azt is tudta, ki mit gondol felőle.
Tudjátok-e, mondotta valamelyik, mi újság? Itt jár valahol szegfűhajú János. Azt mondom én minden anyának, vigyázzon a leányára, mert amelyik leány ezt a legényt egyszer meglátta, halálos szerelembe esik. Pedig hiába, mert a gyémánthajú király kisasszony lesz az ő párja. Hallotta ezt jó szegfűhajú János, s azt is tudta, hogy az ezüst ország királynéja mondta ezt. Hiszen csak jöjjön az én országomba, mondotta az aranyország királynéja. Akasztófán szárad a szép haja, pedig közel járhat az én országomhoz. Hely, asszonyok, lányok! Úgy tetszik nekem, hogy valahol itt van most is a palotában, s hallgatja a mi beszélgetésünket. Megijedt erre a szóra a részhajú királykisasszony, elfehéredett a színében, reszketett, mint a nyárfa levél. Ugye mondtam, kiáltotta az aranykirályné. Nosza, mind felugráltak az asztal mellől, s mentek mind, hogy keressék meg szegfűhajú Jánost. De eközben már a tátos csikó olyan nyerítést és dobrokolást vitt végbe, hogy szegfűhajú János észrevette magát, s szégyen a futás, de hasznos, leszaladt az udvarba, felpattant a tátosra. Utána mind a királynék, a királykisasszonyok, hercegek, királyúrfik kergették Jánost, de a tátos csikót egy sem tudta elérni, pedig tátoson ült valamennyi. Nagy bosszankodva visszafordultak ezüstország határáról, csak a részhajú királykisasszony nem. Ez addig kiabált János után, várj meg, János, várj meg, hogy egy kicsit megcsendesítette a táltost, s együtt mentek haza. Hanem a részkirályné nem aludott. Lent sétált az udvaron, úgy várta őket. No, te szépséges virág, hol voltál, förmett a leányára égtelenül. Tudja jól, édesanyám, hírével jártam. Igen, igen, híremmel jártál, de azt nem mondtam, hogy szegfűhajú János is veled menjen. Azzal Jánoshoz fordult. No, szegfűhajú János, most a kezem közé kerültél. Holnap reggel felakasztatlak. Ugye megmondtam, hogy ne vess szemet a leányomra, mert nem vagy te hozzáillő. János nem szólt semmit, csak hallgatott. Be sem köthette a csikót. A királyné megfogadta a katonáival, s tömlőcbe záratta. A tömlőc ajtajára 7 lakatot tétetett, hogy se ő ki ne jöhessen, se a leánya be ne mehessen hozzá. De tétethetett volna 77 lakatot János, a szép asszonytól erre is tanult mesterkedést. Mind a 7 lakat kinyílt, s a királykisasszony bement a tömlőcbe, leült János mellé, és úgy sírdogát kesergett. János, János, világszép szegfűhajú János, ha te engemet szeretnél, s elvinnél a te hazádba. De János nem szólt semmit, csak hallgatott, s mind a gyémánt királykisasszonyra gondolt, akit ő látott már álmában. Egyszerre csak kopogtatnak a tömlöc ajtaján. A királyné kopogtatott, s beszólt. Aluszol-e, álmodol-e, szegfűhajú János? János nem felelt, de felelt a királykisasszony helyette. Nem aluszom, nem álmodom, bús sorsomról gondolkozom. Hely, kinyitja az ajtót a királyné szörnyű haraggal, sikolt-rikolt a katonáknak. Hey, katonák, gyertek, gyertek, vigyázzatok, s reggel korán fölakasszátok ezt a jöttment szegfűhajú Jánost. Jöttek a katonák, s vigyáztak szegfűhajú Jánosra, de hiába. Az csak mosolygott magában. Hajnalban pedig odament a tömlöc ablakához a táltos csikó, s benyihogott szegfűhajú Jánosnak. Élsz-e, halsz-e, édes gazdám? Élek, kicsi lovam, élek. Noha élsz, ülj a hátamra, beugratunk a részkirályné udvarába, s szólj be az ablakán. Azzal a táltos csikó egy rúgással szétrúgta a tömlöc ajtaját. Fölpattant rá János, s úgy tettek, ahogy a tátos mondta. A részkirályné éppen vacsora mellett ült, mikor János bekiáltott az ablakon. Hely, felugrott mindjárt, lekapta a falról a hegyes kardját, aztán szaladt az istálóba, felült a tátosra, s hip-hop vágtatott szegfűhajú János után. Vágtatott János is szélnél sebesebben, de a részhegyen megállapodott, s most már megszólalt ő is. Mit akarsz, részkirályné? Megöllek, szegfűhajú János, akinek az én leányom halálos betege. Mindjárt kardot rántott, nem különben szegfűhajú János is, s összecsaptak, hogy ég, föld megrezdült a szörnyű csattogásba. Egész éjjel, egész nap folyton folyvás csattogott a kard, de egyik sem tudta legyőzni a másikat. Akkor azt mondta a királyné, na szegfűhajú János, ám bátor asszony vagyok, még nem akadt férfi, akit lenegyőzzek. Legyen tied országom, leányom. Mondotta János, nem kell nekem sem országod, sem leányod, nincs nekem itt maradásom, addig meg sem nyugszom, míg gyémánt országba nem érek.
Nem is volt többet maradása, addig meg sem állott, míg ezüst országba nem ért. Hiszen ment volna ő egyenes gyémántországba, de nem kerülhette ki ezüst országot, az ám, még aranyországot sem. Mondjam, ne mondjam, sok beszédnek sok az alja, ezüst országban is, aranyországban is csak úgy volt, ahogy Rézországban. Hely, pedig de könyörgött az ezüst hajú király kisasszony. Csak ment János tovább. Hely, pedig de könyörgött az aranyhajú király kisasszony. Maradj itt, világszép, szegfűhajú János! Nem maradhatok, aranyhajú király kisasszony, mondta nagybúsan szegfűhajú János. Nincs nyugvásom, míg gyémántországot is nem látom valósággal. Tovább ment mendegét szegfűhajú János, s amint ment mendegét, sóhajtozott. Hely, Istenem, ha most itt volna az én lelkem keresztanyám! Bizony, ha kívánta, csak előtte termett a szép asszony. Itt vagyok, keresztfiam, rám szorultál, ugye? Ó, lelkem keresztanyám, bizony nem tudom, mit évő legyek, merre forduljak. Három országot bejártam, három király kisasszonyt bánatban hagytam, majd megszakad a szívem. A szép asszony nem szólt semmit, csak mosolygott, s intett Jánosnak, hogy menjen utána. Mentek, mentek, mendegéltek, s egyszerre olyan földre értek, ahol gyémánt volt a fű, a virág, a fa, s minden. Ihol, mondta a szép asszony, gyémántország, emlékszel-e rá? Emlékszem, mondta János, ilyennek láttam álmomban is. Gyere hát velem a gyémánt várba, ott lakik a gyémánt királyné leánya. Tudd meg, hogy a gyémánt királyné az én testvérem, s mióta te világra születtél, reád vár, szegfűhajú János, hogy neked adja a leányát. Aközben a várhoz értek, s hát, jő elejbük a királyné és a leánya, aki szebb volt a ragyogó csillagnál, éppen olyan szép, amilyennek álmában látta. Hely, volt öröm, amikor a királyné meglátta a húgát. Bezzeg a király kisasszony sem szomorodott el, amikor meglátta szegfűhajú Jánost. Mondták mind a ketten lelkes szóval, te az enyém, én a tied. A gyémánt királyné Jánosnak adta egész országát, csak királyságát, s még aznap megtartották a lakodalmat, s két álló hétig el sem végezték. Eközben János anyját is gyémánt országba hozták, palotástól mindenestül. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Hey! 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio. Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.